6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Ez volt a reklám. Muffler, baby.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: 103.5.
2: Feels good.
3: Makes me feel good.
2: It's my station.
1: Panda Rádió.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzöttek között 28 férfi és 18 nő van, átlag életkoruk 66,6 év, egy héttel korábban még 43. szeptember elején pedig 37 esetet tartottak nyilván, vagyis az esetszám tovább emelkedik. Augusztus végén még mindössze 18 fertőzöttről számoltak be. A nyugatnílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. A fertőzést elsősorban a közönséges házi szúnyog terjeszti. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okosmérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 milliót. A fogyasztók óránként követhetik majd villamosenergia fogyasztásukat. A szerbiai villamosenergia elosztó pedig az év végéig egy új fogyasztás követő portál elindítását is tervezi, mondta a szerbiai RTV-nek Sasa Marčeta, a szerbiai villamosenergia elosztó munkatársa. Az Európai Unió tervei szerint az évtized végére az okosmérők az árampiaci fogyasztók 92%-át lefedik majd. Szerbia célja, hogy az okosmérők aránya elérje a 80%-ot. A villamosenergia fogyasztás távleolvasása az energiarendszer digitalizációjával együttjáró szükségszerűség, a polgároknak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy tudatosabban irányítsák háztartásuk áramfogyasztását. Ez a Kopaonikon zajló energetikai tanácskozás egyik témája is. A börtönlakók is megkapták a támogatást, tegnap azok a felnőtt szerbiai állampolgárok is megkapták a 6000 dináros támogatást, akik büntetésüket tölték le az ország valamely börtönében, hozta nyilvánosságra a szerb sajtó. A büntetés végrehajtási igazgatóság értesítése szerint ugyanis az állami nyilvántartások alapján hivatalos úton automatikusan utalta az állam az egyszeri támogatást a büntető intézetek lakóinak is. Ők a 6000 dinárt azon pénzletétek formájában kapták meg, amelyeket a nevükön vezetnek, és amelyekhez csak személyesen férhetnek hozzá, részletezték az intézet közleményében. Ugyanitt emlékeztettek, hogy a fogvatartottak a koronavírus járvány idején 2021-ben és 2022-ben is megkapták az akkor érvényesített állami támogatásokat. Stevicas Medenevac, az elektronikus média szabályozó testület újonnan megválasztott tanácselnöke, a szerbiai RTV-nek kijelentette, hogy a választások minden résztvevőjének lehetőséget kell biztosítani véleménye kifejtésére. A médiának a kampány során egyenlően, kiegyensúlyozottan és objektíven kell közvetítenie a jelöltek álláspontját előnyben részesítés és támadás nélkül. Smederevac közölte, hogy a REM a kampány idején napi 24 órában figyeli a műsorszolgáltatókat, és egyetlen rádiós vagy televíziós médiaszolgáltató sem mentesül az ellenőrzés alól. A REM tanácsa több sikertelen próbálkozás után egyhangulag választotta meg Smederevácot elnökévé. A csaknem két éves szünet után a szabályozó egyik első feladata a média választási kampány alatti ellenőrzése lesz, különös tekintettel a választási szabályok betartására és a választási résztvevők médiabeli megjelenésére. Smederevác szerint a REM munkájához párbeszédre, toleranciára és kitartó megoldás keresésre van szükség.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. Több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre. Vigyázzunk egymásra az utakon!
1: Időjárás.
3: A mai napon a derűs hideg reggel után napközben felmelegszik a levegő és kisüt a nap. Délután beborul az égbolt, este felé pedig elered az eső. Gyenge, északnyugati szél fúj, ami este felé északnyugatira fordul. A reggeli hőmérséklet 4 és 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 124, Zentánál 200 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszullét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos hajnalban reggel, a hidegebb tájakon pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat, 9-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230-389-126 i 062-180-4446. AMT Uni agent Svet kamena.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket ezen a csütörtöki szeptember 24-én itt a Panda Rádió hullámhosszán. Andrea vagyok, és természetesen ma reggel is itt van velem Zenóbia.
7: Jó reggelt, Andrea, és jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Reméljük, hogy jutott egy kis idő a reggeli kávéra is. Ha pedig még nem, mi addig is hozunk egy kis jó kedvet.
6: A mai pozitív gondolatunk így szól: egy apró figyelmesség neked talán csak egy pillanat, valaki másnak viszont az egész napját szebbé teheti.
7: Milyen igaz, néha elég egy mosoly, egy üzenet, vagy az, hogy valaki tényleg megkérdezzünk, hogy hogy vagy, és meg is várjuk a választ.
6: Bizony, nem kell hozzá különleges alkalom, hogy ajándék vagy ünnepi csomagolás, egy jókor kimondott kedves szó is sokat jelenthet.
7: Vagy amikor valaki hoz neked egy kávét, pedig nem is kérted, mondjuk én ezt különösen értékelem.
6: Ez most célzásnak legyen.
7: Én dehogy, csak egy nagyon is életszerű példát mondtam.
6: És már is itt a nap kérdése. Mi volt ez a kedves apró figyelmesség, amellyel valaki egyszer igazán meg...
7: A segítség, egy üzenet, vagy akár egy egészen hétköznapi gesztus. Meséljék el nekünk!
6: Kíváncsian várjuk a történeteiket, lehet, hogy éppen az Önök válasza ad ma valakinek ötletet egy kedves meglepetéshez.
7: Maradjanak velünk, mert a Tisza hangja csak most kezdődik.
6: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most elérkezett a reggel egyik legszemélyesebb pillanata. Köszöntsük azokat, akik ma a nevüket ünneplik. Szeptember 24-én a Gellértek és a Mercedesek névnapja van. Sok szeretettel köszöntjük őket itt a Panda Rádióban.
4: Boldog névnapot kívánunk minden Gellértnek és Mercedesnek, Magyar Kanizsán, Zentán, Adán, Óbecsén, Szabadkán, és természetesen bárhol, ahol most bennünket hallgatnak a világ bármely égtáján.
3: A Gellért régi germán eredetű férfi név, a magyar történelemben Szent Gellért püspök neve is ismerősen csenghet, a hagyomány szerint 1046-ban ezen a napon halt vértanú halált.
4: A Mercedes pedig spanyol eredetű női név jelentését az irgalomhoz, kegyelemhez kapcsolják, és persze sokaknak egy autómárka is eszébe jut róla. Itt most meg is kérdezném, Andrea, hogy szerinted az autó volt előbb, vagy a Mercedes név volt előbb?
3: Hát, hogyha azt nézzük, hogy a Mercedes névnek van egy spanyol eredetű jelentése is, ami az irgalomhoz, kegyelemhez kapcsolódik, akkor lehet, hogy a név hamarabb volt, és a név alapján választották az autónak a Mercedes nevet azzal, hogy hát, ha irgalmaz és kegyelmez a vállalatnak, igen, és jó lesz.
4: Köszönöm a választ.
3: Ez csak egy eszmefuttatás, de hogyha a hallgatóinknak van más elméletük, várjuk azt is. Remélem a mai Mercedeseknek nem csak az jut, hogy valaki megkérdezi, és hol parkoltál.
4: hanem legalább egy szálvirág, egy kedves telefonhívás, vagy egy finom sütemény is, bár egy reggeli kávéval engem is könnyű lenne meglepni.
3: Ezt már másodszor hallom, ma kezdek gyanakodni, hogy a nap kérdésére te magad is választ vársz.
4: Én csak segítek a hallgatóinknak ötleteket gyűjteni.

0: de a névnaposoknak ma tényleg jár egy kis extra figyelem.
1: Kedves Gellértek és Mercedesek, kívánjuk, hogy a mai napban legyen sok mosoly, jó szó, kellemes meglepetés és olyan pillanat, amelyre este is örömmel gondolnak vissza.
0: És ha a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen van ma ünnepelt, ne felejtsenek el szólni neki, hogy boldog névnapot, néha éppen egy ilyen apró figyelmesség teszi szebbé a napot.
1: Szeretettel köszöntünk minden ünnepeltet, önök pedig maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon. Vége!

0: 25.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: Zenobia, ma egy olyan zöldséget hoztam a Konyhai Kalandokba, amelyről sokaknak rögtön a gyerekkori menza jut eszébe, pedig most megmutatjuk, milyen

0: finom tud lenni, mégpedig spenót levest fogunk főzni.
1: Csak ne mondd, hogy a panda is a zöldre váltott.
0: Nem, ő maradt fekete-fehér, de a levesünk gyönyörű zöld lesz, sejmes, fokhagymás, és a tetejére sajtos, ropogós kenyérkockákat fogunk szórni.
1: Na, így már egészen másképpen hangzik, mit készítsünk elő 4 személyre?
0: Kell hozzá 40 deka friss spenót, vagy 30 deka fagyasztott egy közepes vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, egy közepes burgonya, egy evőkanál vaj vagy olívaolaj, körülbelül 8 deci zöldség alaplé, 1 deci főzőtejszín, só, bors és egy csipet szerecsendió.
1: A panda csavarhoz pedig 2 szelet kenyér, 1 kevés olívaolaj és 3-4 evőkanál reszelt kemény sajt, például parmezán kerül a pultra.
0: Először a hagymát apróra vágjuk, és a vajon vagy olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk az úzott fokhagymát, majd fél perc múlva a meghámozott kis kockákra vágott burgonyát.
1: Felöntjük alaplével, és nagyjából 10-12 percig főzzük, amíg a krumpli majdnem puha. Ez adja majd a leves természetes krémes állagát.
0: Ekkor mehet bele a megmosott friss spenót, elég neki 2-3 perc, hogy összeessen, a fagyasztott spenótot pedig addig főzzük, amíg teljesen átmelegszik.
1: Utána jön a botmixer. Óvatosan, hogy a forró leves ne fröccsenjen, simára turmixoljuk, belekeverjük a tejszínt, és sóval, borssal, pici szerecsendióval ízesítjük, ha kell, még egy kevés alaplével hígíthatjuk.
0: Most pedig jöjjön az a bizonyos panda csavar, a kenyeret apró kockára vágjuk, kevés olívaolajon aranybarnára pirítjuk, majd a végén megszórjuk reszelt sajttal, amint ráolvad, már le is vehetjük a tűzről.
1: Tálaláskor a forró, zöld levest a ropogós, sajtos kockákkal koronázzuk meg, aki szereti, 1-2 csepp citromlével még frissebbé is teheti.
0: És egy fontos apróság, a kenyérkockákat csak közvetlenül tálalás előtt tegyük rá, különben elveszítik a ropogóságukat.
1: Így már a spenótra is más szemmel nézünk, lehet, hogy a menzás emlékeket ma felülírja egy jó vacsora.
0: Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, jó főzőcskézést és jó étvágyat kívánunk. Maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja a Panda Rádióban, itt az FM 103,5 MHz-en.
2: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: feel good.
1: It's my station on the radio.
2: Zenobia, most pedig visszarepülünk a 90-es évekbe, abba az időbe, amikor a rádióból szóló dalokat még kazettára vettük, és nagyon vigyáztunk, nehogy a műsorvezető belebeszéljen a kedvenc számunk elejébe.
3: Hát igen, és ha sikerült tökéletesen felvenni, akkor azt a kazettát addig hallgattuk, amíg szinte magától nem kezdett énekelni.
2: Mai főszereplőnk az Unisex együttes, amelynek dalai sokakban idézhetik fel ezt a korszakot.
3: Az Unisex zenéjében a könnyen megjegyezhető dallamok, a táncolható pop hangzás és az érzelmes szövegek találkoztak. Olyan dalok születtek, amelyek mellett lehetett készülődni egy bulira, de akár egy régi szerelemre is visszagondolni.
2: És tudod, mi a jó ezekben a dalokban, hogy elég néhány hang és már is eszünkbe jut egy hely, egy ember vagy egy egész korszak.
3: Az együttes történetében több énekesnő is szerepet kapott, a későbbi felállásokban Szabó Marian, majd Kósa Ivett nevével is találkozhatunk, a 2005-ös Unisex 2.0 albumon és a 2006-os Szerelem Sose Volt című felvételen Szabó Leslie dalszövegíróként működött közre.
2: Vagyis a csapat története nem egyetlen pillanatból állt, változott a felállás, új dalok érkeztek, de a popzenei világuk tovább élt.
3: És itt jön a nosztalgia kérdés, vajon hány hallgatóknak jut eszébe most egy régi kazetta, egy diszkó vagy egy régi nyári este?
2: Nekem már csak egy kazettás magnó hiányzik ide a stúdióba.
3: Csak nehogy ceruzával kelljen visszatekernünk.
2: Azt még megoldanám, de ha begyűrni a szallagot, akkor bizony rendkívüli műszaki szünetet tartanánk.
3: Az Unisex kapcsán ma nem csak az egy együttest idéztünk fel, hanem azt is, milyen különös ereje van a zenének. Egy régi dal néha olyan emlékeket hoz vissza, amelyekről azt hittük, teljesen megfeledkeztünk.
2: És ez a zenetörténeti morzsák egyikre legszebb része. Minden dal mögött ott van egy történet, néha az előadóin, néha pedig a miénk.
3: Ez volt a mai zenei időutazásunk.
2: Maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhoztán, és a reklámok után jön az Unisex, és nem kazettáról, reméljük. Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: AMT Unija agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
5: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
6: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: Es wurde reklamiert.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Anóbia ma egy léghajóval indulunk időutazásra, megállunk Belgrádban, aztán Japánban, és egy világhírű bábművész műhelyébe is ellátogatunk.
1: Csak szólj előre, hogy mikor kell bekapcsolni az övet.
0: Akkor hajrá, indulunk! 1852. szeptember 24-én a francia mérnök Henri Giffard, eredeti nevén Henri Giffard, gőzgéppel hajtott léghajóval mintegy 27 kilométert tett meg Párizs és Trappe között. Ez az irányítható motoros légiközlekedés egyik úttörő pillanata volt.
1: Gondolj bele, ma már repülővel kontinenseket szelünk át, akkor pedig az is szenzáció volt, hogy egy léghajó a saját motorjával haladt előre.
0: Én csak azt szeretném tudni, volt-e rajta kávéfőző, mert reggel 7-kor anélkül nem indulok.
1: Most jöjjön egy hozzánk közelebb álló évforduló. 1863. szeptember 24-én Belgrádban megalapították a Velika Skolát, vagyis a nagy iskolát. Bölcsészeti, jogi és műszaki képzéssel működött a Kapitán Misa épületében. Ebből az intézményből fejlődött ki 1905-ben a Belgrádi Egyetem.
0: Egy történet arról, hogy a tudásnak is lehet hosszú, izgalmas útja. Az egykori iskola ma már egy egész egyetemi hagyomány része.
1: És ha már utazunk, irány Japán. 1948. szeptember 24-én alapították a Honda Motor Company-t, vagyis a Honda motorgyártó vállalatot, az alapító Soichiro Honda.
0: A motorkerékpárok, autók és rengeteg mérnöki ötlet, de én maradok a Panda Rádió stúdiójában, itt legalább mindig tudom, hol a kormány, vagyis a keverőpult.
1: 1936-ban ezen a napon született Jean Henson, a Muppet báb figurák alkotója. Az ő nevéhez fűződik többek között Brecky a béka és a Miss Ruffy világa is.
0: Na, ez a Panda Rádióban különösen kedves évforduló, egy jó bámfigura néha többet mond egyetlen arckifejezéssel, mint mi egy egész mondattal.
1: Bár a mi pandánk sem panaszkodhat, reggelente velünk együtt ébred.
0: És még egy zenei csemege, 1991. szeptember 24-én jelent meg a Nirvana Never Mean című albuma, az együttes neve, az albumuk és mindez sikert is aratott, egy olyan lemez, amelynek dalai a 90-es évek rockzenéjének meghatározó részévé váltak.
1: Ma volt léghajó, egyetem, motorok, bábok és rockzene, ez aztán változatos szeptember 24-e.
0: Ez volt, ami történt évekkel ezelőtt, ezen a napon maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, get it? No.
4: This is the station.
5: I'm Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Szeretettel köszöntjük Önöket a Panda Kuckóban, mai állatos kalandunkat a Profivet állatorvosi ambulancia támogatja, ahol kedvenceink egészsége és a felelős állattartás egyaránt fontos. Andrea, ma egy olyan vendégünk van, aki nem siet sehová, mégis pillanatok alatt belapja magát a szívünkbe.
1: Hát persze, az ékszerteknős, azt hiszem, ő az állat, amelyik a reggeli rohanásunkat egészen biztosan nem értené. Kivéve, amikor megjelenik az ennivaló, akkor bizony meglepően gyors tud lenni.
0: Az ékszerteknősök vízi életmódú hüllők. Sokan a vörösfülű ékszerteknőst ismerik, feje két oldalán látható piros csíkjáról könnyű felismerni, de fontos tudni, hogy többféle ékszerteknős létezik, és nem mindegyiknek piros a mintázata.
1: A nevükben az ékszer nagyon találó, a páncéljók és a bőrük mintázata igazán különleges, csak hogy a szépségük mellett komoly igényeik is vannak, nem elegendő nekik egy apró távíz, meg egy kő a sarokban.
0: Tágas, tisztán tartott akvaterráriumra van szükségük, megfelelő vízhőmérséklettel és erős szűréssel. Kell egy teljesen száraz napozóhely is, ahová könnyen kimászhatnak.
1: És miért olyan fontos a napozás?
0: Mert a megfelelő meleg és az UVB fény segíti a szervezetüket a kalcium hasznosításában és a páncél egészségének megőrzésében. A lakás ablaka mögötti napsütés önmagában nem helyettesíti a megfelelő UVB lámpát.
1: Szóval nem elég, ha a teknős az ablakban gyönyörködik a kilátásban, neki saját kis napozó terasz kell.
0: A táplálkozásuk is érdekes. A fiatal ékszerteknősök általában több állati eredetű táplálékot fogyasztanak, az idősebbek étrendjében pedig nagyobb szerepet kapnak a megfelelő vízi növények és leveles zöldek. A pontos étrend faj és életkor szerint változik.
1: És ha valaki minden nap csak szárított garnellával kínálna?
0: Az nem lenne kiegyensúlyozott étrend, jó minőségű, teknősöknek való eledellel és változatos fajukhoz illő táplálék szükséges. A kalcium ellátásra is figyelni kell, ebben hüllőkhöz értő állatorvos segíthet.
1: Azt is érdemes tudni, hogy a teknős nem plüss állat, nem feltétlenül szereti, ha folyton kézbe vesszük.
0: Így van, megfigyelni csodálatos, de a gyakori kézbevétel stresszt okozhat. A vele való érintkezés és az

0: A terrárium takarítása után mindig alaposan mossunk kezet, mert a hüllők szalmonellát hordozhatnak akkor is, ha egészségesnek látszanak.
1: És még egy nagyon fontos dolog, ezek a teknősök hosszú évekig élhetnek, és idővel jóval nagyobbak lesznek annál, mint amekkorák a kis állatboltban voltak.
0: Ezért csak az vállalja a tartásukat, aki hosszú távon tud gondoskodni róluk. Ha valaki már nem tudja megtartani a teknősét, soha ne engedje ki tóba, folyóba vagy csatornába. Egyes ékszerteknősök veszélyeztethetik a helyi élővilágot, inkább kérjen segítséget állatorvostól vagy állatmentő szervezettől.
1: A tartásra és a beszerzésre vonatkozó helyi szabályoknak is érdemes utána nézni, és mikor gyanakodjunk arra, hogy kedvencünk beteg?
0: Ha nem eszik, vágyat, ferdén úszik, nehezen lélegzik, a szeme duzzat, vagy a páncélján szokatlan elváltozás látható, keressünk hüllőkhöz értő állatorvost. A megfelelő tartási körülmények a megelőzésben is sokat számítanak.
1: Ma tehát megtudtuk, hogy az ékszerteknősöknek a víz mellett száraz napozóhely, megfelelő fény, változatos táplálék és sok-sok évre szóló gondoskodás is kell.
0: A Panda Kuckó mai útitársai a Profivet állatorvosi ambulancia szakemberei voltak. Köszönjük támogatásokat, és ne feledjék, ha kedvencükkel kapcsolatban kérdésük van, kérjenek állatorvosi tanácsot.
1: Vigyázzanak a kis páncélosokra, és minden négy lábú, két lábú, vagy éppen úszó kedvencükre. Folytatódik a Tiszta hangja itt a Panda Rádióban.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia, volt már olyan reggeled, amikor felébredtél, el akartad fordítani a fejedet, és a nyakadat azt mondta, hogy na, ma biztosan nem fogod fordítani sem erre a fejed.
4: Hogyne, ilyenkor az ember nem is oldalra néz, hanem az egész testével megfordul, mint egy robot, amelyiknek lemerült az egyik alkatrésze.
3: Pontosan, a mai Szépség és Egészség percekben arról beszélgetünk, mit tehetünk, ha úgy érezzük, elaludtuk a nyakunkat.
4: A reggeli nyakmeresség hátterében gyakran az áll, hogy éjszaka kényelmetlen helyzetben tartottuk a fejünket, a nyak izmai megfeszülhetnek, és a fej elfordítása fájdalmassá válhat.
3: Az első szabály, ne próbáljunk egy hirtelen mozdulattal helyre tenni semmit.
4: Bizony, ne rángassuk, ne ropogtassuk erővel, inkább lassan, óvatosan mozgassuk a fejünket abban a tartományban, amely még elviselhető. A teljes mozdulatlanság általában nem segít a merevségen.
3: És mi a helyzet a melegítéssel, mert ilyenkor sokan rögtön a melegvizes palack után nyúltak?
4: A kellemes meleg valóban enyhítheti az izomfeszülést. Egy törölközőbe csavart melegítő párnát 10-15 percre a fájó területre tehetünk, másoknak inkább a hideg borogatás esik jól, egyiket se tegyük közvetlenül a bőrre.
3: Tehát nem az a cél, hogy megsüssük a nyakunkat, hanem hogy egy kicsit ellazítsuk.
4: Így van. Ha pedig fájdalomcsillapítóra van szükségünk, kérjük gyógyszerész vagy orvos tanácsát, különösen akkor, ha más gyógyszert is szedünk, vagy valamilyen alapbetegségünk van.
3: És napközben befeküdjünk a takaró alá, és várjuk a csodát?
4: Nem feltétlenül. Érdemes folytatni a könnyebb megszokott tevékenységeket, közben rendszeresen testhelyzetet váltani. Ha sokat ülünk számítógép előtt, tartsunk rövid szüneteket.
3: Vagyis a nyakunk sem szereti, ha órákon át ugyanabban az irányba bámulunk.
4: Különösen, ha közben a telefonunk fölé görnyedünk.
3: De mikor kell orvoshoz fordulni?
4: Ha a fájdalom erősödik, nem javul, vagy visszatérően jelentkezik, kérjünk orvosi tanácsot. Sürgős ellátás szükséges, ha a nyakfájdalomhoz láz és erős fejfájás, végtag gyengeség, új zsibbadás, járászavar társul, vagy a panasz sérülés után kezdődött.
3: És még egy fontos dolog, ha nem tudjuk biztonságosan elfordítani a fejünket, ne üljünk volán mögé.
4: Mert vezetés közben nem elég csak előre nézni.
3: Végül pedig nézzük meg a párnánkat is, olyan legyen, amely kényelmesen megtámasztja a fejünket és a nyakunkat, anélkül, hogy egy egész éjszakára furcsa szögbe kényszeríteni.
4: És ha reggel mégis merev nyakkal ébredünk, legyünk türelmesek magunkkal.
3: Ez volt a mai Szépség és Egészség percek, vigyázzanak magukra, és kívánjuk, hogy holnap reggel már minden irányba könnyedén tudjanak mosolyogni.
4: Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Mix Awesome. On the radio. Hit music. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Hát Zenobia, hogyha nem megy előről, elkezdjük hátulról, megérkezett a csütörtöki csillagpocsta. Ma minden jelnek jut egy kis bíztatás, némi huncutság és egy csipet panda varázslat is.
3: A jóslatokat fogadják a mosollyal, mert a mai horoszkópunk játékos útra való nem kőbe vésett menetrend.
2: Kos, ma tele vagy lendülettel, de nem kell minden ajtón egyszerre berontanod. Válasz ki egy fontos feladatot, és abban mutasd meg, hogy mit tudsz. A panda tip, a türelem is lehet szuper. Erő.
3: Bika, egy kellemes beszélgetés vagy egy finom falat feldobhatja a napodat. Ne ragaszkodj görcsösen a megszokotthoz, egy apró változtatás most jól eshet. És mi a panda tipje? A desszertet nem kell sietve megenni.
2: És ikrák, ötleted ma annyi lehet, mint levél az őszifán, jegyezd fel őket, különben a legjobb pont akkor száll el, amikor szükséged lenne rá. A panda tip, előbb gondolat, aztán három üzenet.
3: Rák, valaki örülne, ha jelentkeznél. Egy rövid telefonhívás vagy kedves üzenet melegebbé teheti a napot. És mi a panda tipje? A törődéshez néha egyetlen mondat is elég.
2: Oroszlán, ma könnyen magadra vonhatod a figyelmet, de a legszebb pillanat az lehet, amikor valaki mást is megdicsérsz. A panda tipján reflektorfényből másnak is jusson.
3: Szűz, a listát hosszú, az időd viszont véges. Ne a tökéletes napot hajszolt, hanem a jól sikerült pillanatokat gyűjtsd. A panda tipje egy kipipált feladat után jár a kávészünet.
2: Mérleg, két lehetőség között ma cél lesz. Hallgass meg a másik véleményét, de a saját igényeidet se felejtsd el. A panda tipje a döntéshez, nem kell összehívni az egész állatkertet.
3: Skorpió, ma jól jöhet az éles megérzésed, de ne olvasd minden hallgatás mögé titkos történetet, kérdezz rá arra, ami érdekel. A panda tipje, a nyílt beszéd kevesebb energiát kért, mint a találgatás.
2: Nyilas, új élményre vágysz, nem kell rögtön világkörüli útra indulnod, egy új útvonal vagy spontán program is frissíthet, a panda tipje a kaland néha a sarki pékségnél kezdődik.
3: Bak, sok mindent elbírsz, de nem kell mindent egyedül cipelned, ma bátran kér segítséget, ha szükséged van rá, a panda tipje a pihenés, nem jutalom, hanem az út része.
2: Vízöntő egy szokatlan ötleted ma megmosolyogtathat valakit, és még működhet is, adj neki esélyt. De a részletekre is figyelj, a panda tipja zseniális tervhez is kell néha bevásárlólista.
3: Halak, ma különösen jól eshet egy kis zene, alkotás vagy csendes feltöltődés. Ne hagyd, hogy a mások rohanása elvigye az egész napodat. A panda tipje, hogy 5 perc nyugalom is lehet apró ünnep.
2: Ez volt a csütörtöki horoszkóp panda módra, akármit is rúgtak a csillagok, a legfontosabb, hogy találjanak ma valamit, aminek örülni tudnak.
3: És ha más nem jut eszükbe, mi itt vagyunk egy jó dallal, folytatódik a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station.
1: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Bip, bip. Varga Mihály bejelentette, hogy a 2015-ös költségvetés...
8: Traumatológia, tessék, infarktus, jó, egy tájszámot szeretnék kérni. Anélkül sajnos nem tudok segíteni. Jó, kérem, ne kiabáljon, jó, én is ember vagyok. Egy pillanat, hívnak a másikon, traumatológia, tessék. Ilyen, mi van? Voltatok is jó vagy? Ne jó van. Na azt mondja, 6-os számú beteg műteni.
9: Na, tegnap már megműtötte.
8: Tényleg, most látom, hogy tegnap se kellett volna. Ehhez képest túlélte, gratulálok. Kicsit összecseréltük a beteglapokat megint.
9: Na, hozzá vagyok szokva. Emlékszem, még meg se születtem már, és 82 éves voltam.
8: Régi szép idők, akkor maga a Tóth Zoli bácsi, ugye?
9: Ha, úgy tudom. Bár ezek után nem csodálkoznék, ha a feleségem volnék.
10: Elnézést, a kezelést itt kell fizetni?
8: Igen, készpénz vagy kártya.
10: Készpénz.
8: 24.500 forintot kérek szépen, Supershop kártya.
10: Nincsen.
8: Matricát gyűjti.
10: Gyereknek jó lesz.
8: Van ebola figurás, meg a magyar egészségügyi miniszterek sorozat.
10: Akkor inkább az ebolásat kérem.
8: Tessék parancsolni. Betegbiztosítás, sorsjegy.
10: Nem, köszönöm.
8: Embólia akciónk is van.
10: Embólia akció.
8: Ha ez év december 31-ig embóliája lesz, egy éves internet előfizetés kell. Doktor úr, ráér 5 percre?
10: Igen, miért?
8: Egy kereskedelmi tévé szeretne önnel riportot készíteni.
11: Üdvözlöm, Ványi Gábor riporter vagyok, és az M5-ösön történt baleset egyik sérültjéről szeretném kérdezni.
10: Ja, hozzánk biztos nem hoztál.
11: Nem baj, az csak a következő szöveget kéne elmondani, hogy... A beteg kritikus állapotban van, létfontosságú szervek sérültek meg, de a család kérésére többet nem mondhatok. Ezt kéne elmondani.
8: Elnézést! Engem nagyon nagy lelki trauma ért, mert 2014-ben szerdán műtöttek. Alveoláris hemorrógiával, de most meg poliartéritis nodózán van.
10: Tajkártyát kérek.
8: Tajkártya az a zöld gomb, PIN kód zöld gomb?
10: Nem, az más.
8: Jó, CT-röntgengép nem érdekli? Hetet zenél? Mulatos CT, az se érdekli?
10: Kérem, ne tartson fel!
8: Jó van ma, jaj, halljak meg, jó van ma. Antalka, bióka, antibiotikum, gyertek! Infúzió, gyere ma! Akkor tehát műteni?
9: De előbb mondtam, hogy engem nem kell műteni, na.
8: Tulajdonképpen mivel hozták be?
9: Mentőautóval.
8: Értem, milyen betegséggel?
9: Azt nem mondták, csak értem jöttek, mint annak idején a ávó. Azt mondták, hogy meg kell operálni.
8: És ön erre mit mondott neki?
9: Azt, hogy a Kőszegi Béla bácsi egy elemette följebb lakik a rohadt életbe, de ugathattam én ezeknek.
8: És mindez mikor történt?
9: Még azelőtt, hogy a Béla bácsi meghalt.
8: És a Béla bácsi miben halt meg?
9: Gondolom abban, amivel engem ide behoztak.
8: Meghozták az új orosz EKG készüléket.
10: Tegyétek oda a lépcsőhöz.
8: Jó, de nem fér be a kapum.
10: Doktor úr, sikerült bekapcsolnom a kis fekete-fehér tévét a néni mellett. Megy a telesport, úszás van, de még senki sincs a medencébe, gondolom azért sípol folyamatosan.
8: Ez az EKG maga marha.
10: Ja, akkor már vége a telesportnak.
8: Vége, de nem a telesportnak.
10: Doktor úr, szerintem a Lénárd bácsinak rosszul van berakva a pacemaker-e.
8: Honnan veszi?
10: Ahogy belép hozzá a gyakornoklány, magától bekapcsol a tévé. Na, szépen len van a gipsz, teljesen épp a keze, rendben van.
8: Akkor most már fogok tudni zongorázni?
10: Ó, hogyne.
8: Jó, mert eddig sose tudtam.
9: Na kérem, akkor vizitre kérek szépen mindenkit. Dórika, tegye le a keresztrejtvényt. Múltkor is, mire kijött a poén, meghalt a beteg. Na, nézzük, itt minden rendben van. Hogy érzi magát? Örömmel hallom. Holnap után hazamehet. Nézzük tovább, ha jól tudom, ő az, aki műtét közben libatollat találtunk a hasában, ugye?
11: Igen, elfelejtettük levenni róla a paplant.
9: Hónapok óta benn van nálunk, úgyhogy még mindig nem épült fel.
11: Pszichés alapon.
9: Nem értem.
11: Házi Jánosnak hívják, és a múltkor állítólag azt álmodta, hogy körbetartozás miatt visszabontották.
9: Bandi bácsi, ön sosem fekszik az ágyban. Tegnap át, most Google.
11: Igen, mert lenyelte a lázmérőt, az most olyan a mozgása, mint a higanya. Melege van, feláll a fázik legjobb.
9: Na nézzük tovább. Nővérke, 8-as K-hoz menjen oda. Bekesz izomsérv. Végső stádium. Na, gyerünk tovább. 9-es, azt mondja, igen, azonnali beavatkozásra van szükség. Balkart amputálni kell. Mondom bal. Mondom kar.
8: Doktor úr, a vakbélműtkétkor felvarták az arcomat is.
9: Igen. Most egyet fizet, kettőt kap akciót.
10: Aranka, figyú, a pakdoktor merre van?
8: 10-es műtőben.
10: Nem tudna kijönni?
8: Nem, mert őt műtik. De miért pont a papdoktor kell?
10: Hát, mert valaki mondta, hogy a 6-osban a bácsihoz hívhatjuk a papot.
8: Mégiscsak meg kell operálni.
9: Frast, megyek haza!
8: Tegnap magába felejtettük az ollót.
9: Még jó, hogy nem szurkált össze belülről.
8: Nem, hát, mert tálba van a csipeszekkel együtt.
9: Jó, hogy nem az egész felszerelésüket nem pakolták belé.
8: Vitagadás, eltűn néhány dolog, ezért kéne magába nézni.
9: Én mindenre nyitott vagyok ma. De ugye ennél a műtétnél nem követik el ugyanazokat a hibákat.
8: Nem, most teljesen új hibákat fogunk elkövetni.
9: Úristen, és ki fog operálni?
8: Én!
9: Mióta orvos maga egyáltalán?
8: Kb. 5 napja.
9: Jaj, szóval kezdő?
8: Nem, csak összekeveredtek a kartonok.
9: Jézus, akkor maga nem is orvos?
8: Nem, én az új egészségügyi államtitkár vagyok. Bip, bip, bip, bip,
10: bip.
8: Gyerekek, igaz, hogy a miniszterelnök ide látogat?
10: Igen.
8: Bip.
6: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
1: Szeptember 24-en csütörtök van, Horgoson már a születi napokra készülnek, Palicson üzleti konferencia kezdődik, Vajdaságban pedig nemzetközi labdarúgó torna várja a szurkolókat. Nézzük a részleteket. Horgos, holnap kezdődnek a születi napok, szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg a 36. horgosi születi napokat. A háromnapos rendezvénysorozat pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik. A hétvégén ismét a születi hagyományoké és a közösségi programoké lesz a főszerep. Negyedik alkalommal rendezik meg Vajdaság magyar nyelvű üzleti konferenciáját a palicsi Vígadóban. Vajdaság ma 2 városában is várják a véradókat, Nagy Kikindán reggel 8:30-tól délután 1 óráig, Szomborban pedig 9-től 1 óráig lehet vért adni a Vöröskereszt épületében, minden egészséges véradásra alkalmas önkéntes segítségére számítanak.
12: Szabadkán a csatornaépítés miatt továbbra is módosított útvonalon közlekedik a 3-as és a 13-as autóbuszjárat. A korábbi tájékoztatás szerint a változás szeptember 26-áig érvényes. Aki Magyarország felé indul, indulás előtt ellenőrizne a határátkelők aktuális várakozási idejét. Ausztráliában egy egészségügyi internetes felületet érintő biztonsági incidens miatt indult vizsgálat az eset, ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az új technológiák alkalmazásakor a személyes adatok védelme kiemelten fontos. Ma kezdődik a 32. Stevan Vilatić Cele emléktorna. Szerbia, Magyarország, Románia és Bulgária 19 éven aluli válogatottja vesz részt a viadalon. Szabadkán Szerbia Bulgáriával, a Topolyai TSC Akadémián pedig Magyarország Romániával találkozik. Pénteken délután 4:30-kor a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban a Magyar Országház történeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, csókán pedig délután 5:00-kor nyílik meg a Korponai Zsolt kiállítása a Művelődési Ház előcsarnokában. A nap jó híre, ma a Véradóké a főszerep, Nagy Kikindán és Zomborban is lehetőség nyílik arra, hogy néhány percnyi odafigyeléssel másoknak segítsünk. Egyetlen véradás akár több beteg kezeléséhez is hozzájárulhat. És végül egy kis panda mosoly. Főnök, holnap hamarabb hazamehetek? Miért? Mert péntek lesz. És az indok? Hát szeretnék időben elkezdeni örülni a hétvégének. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Szép csütörtököt, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Jó. Nézzük, miről ír mai számában a magyar szó nagy nap az összefogás számára. Ezzel a címmel számol be a lap a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Lakossági Fórumáról. A Népkör Magyar Művelődési Központban megtartott rendezvényen dr. Pásztor Bálint a magyar közösség érdekképviseletéről, a helyi fejlesztésekről és a közelgő választásokról beszélt. A kulturális együttműködésről is olvashatunk a közös örökség szolgálatában címmel a lap arról ír, hogy együttműködési megállapodást kötött a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A partnerség célja a közös kulturális örökség kutatása, megőrzése és bemutatása. Bás Kossuth falván közben megkezdődött az előregedett vízvezeték hálózatok korszerűsítése. A Pacséri úton zajló munkálatokra 25 millió dinárt hagytak jóvá, és Pacsér részére is 15 millió dinár jut hasonló fejlesztésre. A lap román és kitekint, ahol kormányalakítási egyeztetések zajlanak a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel, a tárgyalások a parlamenti többség kialakításáról és az új kormány összetételéről szólnak. Végül Kerkez Józseffel, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági választási listájának jelöltjével készült interjút és ajánlja a lap. A beszélgetés középpontjában a gazdasági fejlesztések, a közösségi érdekek és a vajdasági magyarság képviselete áll. Ezek voltak a Magyar Szó szeptember 24-i számának kiemelt címlap témái. Maradjanak velünk!

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: Zenobián van egy biztos jele annak, hogy megérkezett az ősz halruhásszekrényben, egyszer csak minden bordó, barna és olivazöld lesz.
5: Nálam meg az, hogy előveszem a kedvenc pulóveremet, aztán délután a karomon cipelem, mert kisüt a nap. De az őszi színekben éppen az a jó, hogy szépen lehet őket rétegezni.
4: Ma divatpercekben megmutatjuk, hogyan varázsolhatunk egy kis őszi hangulatot a hétköznapi öltözékünkbe, anélkül, hogy az egész ruhatárunkat lecserélnénk.
5: Kezdjük a csokoládé barnával, lágyabb hatású lehet a feketénél, és remekül mutat tört fehérrel, bízzel, vagy akár világos kék farmerrel.
4: Egy barna nadrág krémszínű felső és egy egyszerű aranyszínű kiegészítő kész is egy elegáns, mégis kényelmes összeállítás.
5: Aztán itt a bordó. Ha valaki nem szeretne tetőtől talpig élénk színekbe öltözni, elég egy bordó sál, táska vagy pulóver, a szürkével és a farmerkékkel is szépen működik.
4: A bordó nekem olyan, mint egy jó kávé, egy kis adag, és fel tudja dobni a napot.
5: Csak a kávét ne ösd a bordó pulóverre.
4: Jogos, azt még a panda csavar sem mentené meg. És mi a helyzet az olivazölddel? Sokan szeretik, mégis néha nehezen tudják összepárosítani.
5: Pedig a bézzel, barnával és feketével is könnyen viselhető. Egy olivazöld átmeneti kabát például szinte bármelyik hétköznapi farmeres szethez illik.
4: Aki pedig világosabb összhatásra vágyik, próbálja ki a vajsárgát

0: Vagy a meleg krémszint egy ilyen felső az arc közelében is kellemes, friss hatást adhat.
1: Persze nincs olyan szabály, hogy mindenkinek ugyanaz a szín áll jól. Érdemes természetes fényben az arcunk mellé tartani az anyagot és megnézni, melyik árnyalatban érezzük magunkat igazán jól.
0: És nem kell egyszerre 5 őszi szint felvenni, válaszunk egy hangsúlyos árnyalat mellé 1-2 nyugodtabbat, így a ruhánk nem versenyez velünk a figyelemért.
1: Bárha valaki színesen szeret öltözni, annak sem kell lemondani a kedvenceiről. A divatjáték nem dolgozat.
0: A mai divatpercek tanulsága tehát az őszi színeit nem csak a fonlevelekben csodálhatjuk meg, egy bordó sál, barna kardigán vagy olivazöld kabát is hozhat egy kis melegséget a napunkban.
1: És a legjobb kiegészítő továbbra is a mosoly.
0: Ez volt a divatpercek, maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja a Panda Rádióban.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
4: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
0: Szeptemberi kínálatunk a Zentai rommelőzletben Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, Jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo. A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com.
0: ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Ez volt a reklám.

0: Chick, legjobb zenéjét. Okay, ready? No. This is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: A biztosítási percek következzék, amelynek támogatója a DD Or biztosító. Ma arról beszélgetünk, mire figyeljünk, ha egy őszi vihar nem csak a leveleket kavarja fel, hanem kárt is okoz az otthonunkban, vagy az autónkban.
4: Mert az ősz szép, de amikor a szél a tetőcserepeket is táncba hívja, az már nem az a program, amire jegyet váltanánk.
3: Bizony, egy erősebb szélvihar megpróbálhatja a tetőt, a jégeső nyomot hagyhat az autón, egy letört ág pedig a kerítésre vagy a kocsira zuhanhat. Mi az első teendő?
4: Először mindig a biztonság. Ha sérült a tető, leszakadt egy vezeték, vagy instabil faág lóg a fejünk felett, ne próbáljuk saját kezűleg megoldani. Menjünk biztonságos helyre, és szükség esetén hívjuk az illetékes szakembereket.
3: Vagyis a viharkárnál nem a létra az első, hanem a józanész.
4: Pontosan, amikor már biztonságos, készítsünk fényképeket a sérülésekről, jegyezzük fel, mikor történt az eset, és őrizzük meg a kárral kapcsolatos iratokat, számlákat.
3: Ha beázik a lakás, természetesen igyekezzünk megakadályozni a további kárt, amennyiben ezt biztonságosan megtehetjük, de a sérült részeket érdemes dokumentálni, mielőtt eltüntetjük a nyomokat.
4: És itt jön a fontos kérdés, minden viharkárt megtérít a biztosítás?
3: Nem feltétlenül, a fedezet attól függ, milyen szerződésünk van, milyen kockázatokra terjed ki, és milyen feltételek, kizárások vagy önrészek szerepelnek benne.
4: Ezért érdemes még a baj előtt megnézni, hogy a lakásbiztosításunk tartalmaz-e például viharra, jégesőre vagy beázásra vonatkozó fedezetet. Az autónál pedig nem ugyanazt nyújtja a kötelező felelősségbiztosítás és egy megfelelő kaszkó.
3: A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapvetően a másoknak okozott károkra szolgál, a saját autónk viharkárára különféle fedezetre lehet szükség.
4: Ha megtörtént a baj, mielőbb jelezzük a biztosítónak a kárt, a szerződésben megadott módon is határidőn belül. Ha bizonytalanok vagyunk, kérdezzük meg, milyen dokumentumokat kérnek, és mikor kezdődhet a helyreállítás.
3: És ne csak akkor vegyük elő a biztosítási papírokat, amikor már csöpög a plafon, egy nyugodt délutánon sokkal kellemesebb átnézni őket.
4: Főleg, ha közben még száraz a kanapé.
3: A mai biztosítási percek üzenete, vihar idején először vigyázzunk magunkra, utána dokumentáljuk a kárt és tájékozódjunk a saját szerződésünk feltételeiről.
4: Rovatunkat a DD Or biztosító támogatásával hallhatták, a megfelelő védelem kiválasztásához érdemes időben tájékozódni, hogy a váratlan helyzetekben és tudjuk, hogy mi a teendő.
3: Köszönjük, hogy velünk tartottak, holnap reggel 7 órától ébredjünk ismét együtt.
0: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió.

A szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita. Preventivna zdravstvena zaštita. Hirurške intervencije. Hrana za pse i mačke po povoljnim cenama. Izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja. Prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szádetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 9. Elzett, egyenlő biztonság.
1: Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzöttek között 28 férfi és 18 nő van, átlag életkoruk 66,6 év, egy héttel korábban még 43. szeptember elején pedig 37 esetet tartottak nyilván, vagyis az esetszám tovább emelkedik. Augusztus végén még mindössze 18 fertőzöttről számoltak be. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. A fertőzést elsősorban a közönséges házi szúnyog terjeszti. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okosmérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 milliót. A fogyasztók óránként követhetik majd villamosenergia fogyasztásukat. A szerbiai villamosenergia elosztó pedig az év végéig egy új fogyasztás követő portál elindítását is tervezi, mondta a szerbiai RTV-nek Sasa Marčeta, a szerbiai villamosenergia elosztó munkatársa. Az Európai Unió tervei szerint az évtized végére az okosmérők az árampiaci fogyasztók 92%-át lefedik majd. Szerbia célja, hogy az okosmérők aránya elérje a 80%-ot. A villamosenergia fogyasztás távleolvasása az energiarendszer digitalizációjával együttjáró szükségszerűség, a polgároknak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy tudatosabban irányítsák háztartásuk áramfogyasztását. Ez a Kopaonikon zajló energetikai tanácskozás egyik témája is. A börtönlakók is megkapták a támogatást, tegnap azok a felnőtt szerbiai állampolgárok is megkapták a 6000 dináros támogatást, akik büntetésüket tölték le az ország valamely börtönében, hozta nyilvánosságra a szerb sajtó. A büntetés végrehajtási igazgatóság értesítése szerint ugyanis az állami nyilvántartások alapján hivatalos úton automatikusan utalta az állam az egyszeri támogatást a büntető intézetek lakóinak is. Ők a 6000 dinárt azon pénzletétek formájában kapták meg, amelyeket a nevükön vezetnek, és amelyekhez csak személyesen férhetnek hozzá. Részletezték az intézet közleményében. Ugyanitt emlékeztettek, hogy a fogvatartottak a koronavírus járvány idején 2021-ben és 2022-ben is megkapták az akkor érvényesített állami támogatásokat. Stevicesz Mederevác, az elektronikus média szabályozó testület újonnan megválasztott tanácselnöke, a szerbiai RTV-nek kijelentette, hogy a választások minden résztvevőjének lehetőséget kell biztosítani vélemények kifejtésére. A médiának a kampány során egyenlően, kiegyensúlyozottan és objektíven kell közvetítenie a jelöltek álláspontját előnyben részesítés és támadás nélkül. Smederevac közölte, hogy a REM a kampány idején napi 24 órában figyeli a műsorszolgáltatókat, és egyetlen rádiós vagy televíziós médiaszolgáltató sem mentesül az ellenőrzés alól. A REM tanácsa több sikertelen próbálkozás után egyhangulag választotta meg Smederevácot elnökévé. A csaknem két éves szünet után a szabályozó egyik első feladata a média választási kampány alatti ellenőrzése lesz, különös tekintettel a választási szabályok betartására és a választási résztvevők médiabeli megjelenésére. Smederevác szerint a REM munkájához párbeszédre, toleranciára és kitartó megoldásra keresésre van szükség.
2: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből

0: 17.900 gyorshajtás volt, több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: Időjárás.
0: A mai napon a derűs hideg reggel után napközben felmelegszik a levegő és kisüt a nap. Délután beborul az égbolt, este felé pedig elered az eső. Gyenge, északnyugati szél fúj, ami este felé északnyugatira fordul. A reggeli hőmérséklet 4 és 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 124, Zentánál 200 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszullét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos hajnalban reggel, a hidegebb tájakon pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557 575.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
0: Es wurde reklam. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Szeptember 24-en csütörtök van, Horgoson már a születi napokra készülnek, Palicson üzleti konferencia kezdődik, Vajdaságban pedig nemzetközi labdarúgó torna várja a szurkolókat. Nézzük a részleteket. Horgos, holnap kezdődnek a születi napok, szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg a 36. horgosi születi napokat. A háromnapos rendezvénysorozat pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik. A hétvégén ismét a születi hagyományoké és a közösségi programoké lesz a főszerep. Negyedik alkalommal rendezik meg Vajdaság magyar nyelvű üzleti konferenciáját a palicsi Vígadóban. Vajdaság ma két városában is várják a véradókat, Nagy Kikindán reggel 8:30-tól délután 1 óráig, Zomborban pedig 9-től 1 óráig lehet vért adni a Vörös Kereszt épületében, minden egészséges véradásra alkalmas önkéntes segítségére számítanak. Szabadkán a csatornaépítés miatt továbbra is módosított útvonalon közlekedik a 3-as és a 13-as autóbuszjárat. A korábbi tájékoztatás szerint a változás szeptember 26-áig érvényes. Aki Magyarország felé indul, indulás előtt ellenőrizze a határátkelők aktuális várakozási idejét. Ausztráliában egy egészségügyi internetes felületet érintő biztonsági incidens miatt indult vizsgálat az eset, ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az új technológiák alkalmazásakor a személyes adatok védelme kiemelten fontos. Ma kezdődik a 32. Sztevan Vilotić Cele emléktorna. Szerbia, Magyarország, Románia és Bulgária 19 éven aluli válogatottja vesz részt a viadalon. Szabadkán Szerbia Bulgáriával, a Topolyai TSC Akadémián pedig Magyarország Romániával találkozik. Pénteken délután 4:30-kor a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban a Magyar Országház történeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, csókán pedig délután 5 órakor nyílik meg a Korponai Zsolt kiállítása a Művelődési Ház előcsarnokában. A nap jó híre, ma a véradóké a főszerep, Nagy Kikindán és Zomborban is lehetőség nyílik arra, hogy néhány percnyi odafigyeléssel másoknak segítsünk. Egyetlen véradás akár beteg kezeléséhez is hozzájárulhat. És végül egy kis panda mosoly. Főnök, holnap hamarabb hazamehetek? Miért? Mert péntek lesz. És az indok? Hát szeretnék időben elkezdeni örülni a hétvégének. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Szép csütörtököt, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Ez volt a reklám.

sexy people.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

Ah, ah, ah.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzöttek között 28 férfi és 18 nő van, átlag életkoruk 66,6 év, egy héttel korábban még 43. szeptember elején pedig 37 esetet tartottak nyilván, vagyis az esetszám tovább emelkedik. Augusztus végén még mindössze 18 fertőzöttről számoltak be. A nyugatnílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. A fertőzést elsősorban a közönséges házi szúnyog terjeszti. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okos mérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 millió.

0: biztonságbiztosítás távleolvasása az energiarendszer digitalizációjával együtt járó szükségszerűség, a polgároknak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy tudatosabban irányítsák háztartásuk áramfogyasztását. Ez a Copaonicon zajló energetikai tanácskozás egyik témája is. A börtönlakók is megkapták a támogatást, tegnap azok a felnőtt szerbiai állampolgárok is megkapták a 6000 dináros támogatást, akik büntetésüket tölték le az ország valamely börtönében, hozta nyilvánosságra a szerb sajtó. A büntetés végrehajtási igazgatóság értesítése szerint ugyanis az állami nyilvántartások alapján hivatalos úton automatikusan utalta az állam az egyszeri támogatást a büntető intézetek lakóinak is. Ők a 6000 dinárt azon pénzletétek formájában kapták meg, amelyeket a nevükön vezetnek, és amelyekhez csak személyesen férhetnek hozzá, részletezték az intézet közleményében. Ugyanitt emlékeztettek, hogy a fogvatartottak a koronavírus járvány idején 2021-ben és 2022-ben is megkapták az akkor érvényesített állami támogatásokat. Stevice Smederevac, az elektronikus média szabályozó testület újonnan megválasztott tanácselnöke, a szerbiai RTV-nek kijelentette, hogy a választások minden résztvevőjének lehetőséget kell biztosítani véleménye kifejtésére. A médiának a kampány során egyenlően, kiegyensúlyozottan és objektíven kell közvetítenie a jelöltek álláspontját előnyben részesítés és támadás nélkül. Smederevac közölte, hogy a REM a kampány idején napi 24 órában figyeli a műsorszolgáltatókat, és egyetlen rádiós vagy televíziós médiaszolgáltató sem mentesül az ellenőrzés alól. A REM tanácsa több sikertelen próbálkozás után egyhangulag választotta meg Smederevácot elnökévé. A csaknem 2 éves szünet után a szabályozó egyik első feladata a média választási kampány alatti ellenőrzése lesz, különös tekintettel a választási szabályok betartására és a választási résztvevők médiabeli megjelenésére. Smederevác szerint a REM munkájához párbeszédre, toleranciára és kitartó megoldás keresésre van szükség.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben 2 életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 1 balesetet jegyeztek fel, 1 sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. Több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban 2 gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre. Vigyázzunk egymásra az utakon!
2: Időjárás.
0: A mai napon a derűs hideg reggel után napközben felmelegszik a levegő és kisüt a nap. Délután beborul az égbolt, este felé pedig elered az eső. Gyenge északnyugati szél fúj, ami este felé északnyugatira fordul. A reggeli hőmérséklet 4 és 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 124, Zentánál 200 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, rosszullét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos hajnalban reggel, a hidegebb tájakon pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelt.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: SVODRE

volt az a kedves apró figyelmesség, amellyel valaki egyszer igazán megszépítette a napjukat. Néha nem is kell nagy ajándék ahhoz, hogy valakinek szebbé tegyük a napját, elég egy jókor érkező üzenet, egy kedves szó, vagy egy egészen apró gesztus. Nézzünk néhány történetet. Marika a következő üzenetet küldte. Egyszer nagyon rossz napom volt, és a szomszédasszonyom átjött egy tányér friss fánkkal. Azt mondta, gondoltam rád, és rád fér egy kis édesség. Hát majdnem elsírtam magam. Robi a következő üzenetet küldte nekünk. A feleségem egyszer egy centlit tett a munkáskabátom zsebébe, csak annyi volt rajta, hogy szeretlek, te morgós medve, azóta is őrzöm. Krisztina a következő üzenetet küldte. Egy idegen néni egyszer megdicsérte a mosolyomat a boltba. Lehet, hogy neki semmiség volt, de nekem akkor nagyon jól esett. János a következő üzenetet küldte. A kisunokám rajzolt nekem egy képet, és ráírta, hogy a világ legjobb papája. Azóta is ott van a hűtőn, pedig már 3 éve készült. Egy hallgatónk Oromról a következő üzenetet küldte. Amikor beteg voltam, a barátnőm bevásárolt nekem, nem is kértem rá. Egyszer csak megjelent az ajtóban 2 szatyorral. Ezt sosem felejtem el. Zsolti a következő üzenetet küldte. Egyszer valaki kifizette előttem a kávémat, azóta én is megtettem már másnak, hát ha neki is jobb napja lett tőle. Milyen jó hallani ezeket a történeteket, sokszor tényleg nem az számít, mennyit költünk valakire, hanem hogy észrevesszük, amikor szüksége van egy kis figyelemre. Lehet, hogy éppen ma mi is megszépíthetjük valakinek a napját egy mosollyal, egy telefonhívással, vagy csak azzal, hogy megkérdezzük, hogy vagy. Maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. We'll be right back.

Szeptember 24-en csütörtök van, Horgoson már a születi napokra készülnek, Palicson üzleti konferencia kezdődik, Vajdaságban pedig nemzetközi labdarúgó torna várja a szurkolókat. Nézzük a részleteket. Horgos, holnap kezdődnek a születi napok, szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg a 36. horgosi születi napokat. A háromnapos rendezvénysorozat pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik. A hétvégén ismét a születi hagyományoké és a közösségi programoké lesz a főszerep. Negyedik alkalommal rendezik meg Vajdaság magyar nyelvű üzleti konferenciáját a palicsi Vígadóban. Vajdaság ma két városában is várják a víradókat, Nagykikindán reggel 8:30-tól délután 1 óráig, Zomborban pedig 9-től 1 óráig lehet vért adni a Vöröskereszt épületében, minden egészséges víradásra alkalmas önkéntes segítségére számítanak. Szabadkán a csatornaépítés miatt továbbra is módosított útvonalon közlekedik a 3-as és a 13-as autóbuszjárat. A korábbi tájékoztatás szerint a változás szeptember 26-áig érvényes. Aki Magyarország felé indul, indulás előtt ellenőrizze a határátkelők aktuális várakozási idejét. Ausztráliában egy egészségügyi internetes felületet érintő biztonsági incidens miatt indult vizsgálat az eset, ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az új technológiák alkalmazásakor a személyes adatok védelme kiemelten fontos. Ma kezdődik a 32. Sztevan Vilatić Cele emléktorna. Szerbia, Magyarország, Románia és Bulgária 19 éven aluli válogatottja vesz részt a viadalon. Szabadkán Szerbia Bulgáriával, a Topolyai TSC Akadémián pedig Magyarország Romániával találkozik. Pénteken délután 16:30-kor a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban a Magyar Országház történeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, Csókán pedig délután 5 órakor nyílik meg a Korponai Zsolt kiállítása a Művelődési Ház előcsarnokában. A nap jó híre, ma a víradóké a főszerep, Nagykikindán és Zomborban is lehetőség nyílik arra, hogy néhány percnyi odafigyeléssel másoknak segítsünk. Egyetlen víradás akár több beteg kezeléséhez is hozzájárulhat. És végül egy kis panda mosoly. Főnök, holnap hamarabb hazamehetek? Miért? Mert péntek lesz. És az indok? Hát szeretnék időben elkezdeni örülni a hétvégének. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Szép csütörtököt, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzöttek között 28 férfi és 18 nő van, átlag életkoruk 66,6 év, egy héttel korábban még 43. szeptember elején pedig 37 esetet tartottak nyilván, vagyis az esetszám tovább emelkedik. Augusztus végén még mindössze 18 fertőzöttről számoltak be. A nyugatnílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. A fertőzést elsősorban a közönséges házi szúnyog terjeszti. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okosmérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 milliót. A fogyasztók óránként követhetik majd villamosenergia fogyasztásukat. A szerbiai villamosenergia elosztó pedig az év végéig egy új fogyasztás követő portál elindítását is tervezi, mondta a szerbiai RTV-nek Sasa Marcseta, a szerbiai villamosenergia elosztó munkatársa. Az Európai Unió tervei szerint az évtized végére az okosmérők az árampiaci fogyasztók 92%-át lefedik majd. Szerbia célja, hogy az okosmérők aránya elérje a 80%-ot. A villamosenergia fogyasztás távleolvasása az energiarendszer digitalizációjával együttjáró szükségszerűség, a polgároknak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy tudatosabban irányítsák háztartásuk áramfogyasztását. Ez a Copaonikon zajló energetikai tanácskozás egyik témája is. A börtönlakók is megkapták a támogatást, tegnap azok a felnőtt szerbiai állampolgárok is megkapták a 6000 dináros támogatást, akik büntetésüket töltik le az ország valamely börtönében, hozta nyilvánosságra a szerb sajtó. A büntetés végrehajtási igazgatóság értesítése szerint ugyanis az állami nyilvántartások alapján hivatalos úton automatikusan utalta az állam az egyszeri támogatást a büntető intézetek lakóinak is. Ők a 6000 dinárt azon pénzletétek formájában kapták meg, amelyeket a nevükön vezetnek, és amelyekhez csak személyesen férhetnek hozzá, részletezték az intézet közleményében. Ugyanitt emlékeztettek, hogy a fogvatartottak a koronavírus járvány idején

0: nélkül. Szmedere Vác közölte, hogy a REM a kampány idején napi 24 órában figyeli a műsorszolgáltatókat, és egyetlen rádiós vagy televíziós médiaszolgáltató sem mentesül az ellenőrzés alól. A REM tanácsa több sikertelen próbálkozás után egyhangulag választotta meg Szmedere Vácot elnökévé. A csaknem 2 éves szünet után a szabályozó egyik első feladata a média választási kampány alatti ellenőrzése lesz, különös tekintettel a választási szabályok betartására és a választási résztvevők médiabeli megjelenésére. Szmedere Vác szerint a REM munkájához párbeszédre, toleranciára és kitartó megoldás keresésre van szükség.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben 2 életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 1 balesetet jegyeztek fel, 1 sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. Több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban 2 gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre. Vigyázzunk egymásra az utakon!
2: Időjárás.
0: A mai napon a derűs hideg reggel után napközben felmelegszik a levegő és kisüt a nap. Délután beborul az égbolt, este felé pedig elered az eső. Gyenge, északnyugati szél fúj, ami este felé északnyugatira fordul. A reggeli hőmérséklet 4 és 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 124, Zentánál 200 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, rosszullét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos hajnalban reggel, a hidegebb tájakon pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: As water.

volt az a kedves apró figyelmesség, amellyel valaki egyszer igazán megszépítette a napjukat. Néha nem is kell nagy ajándék ahhoz, hogy valakinek szebbé tegyük a napját, elég egy jókor érkező üzenet, egy kedves szó, vagy egy egészen apró gesztus. Nézzünk néhány történetet. Marika a következő üzenetet küldte. Egyszer nagyon rossz napom volt, és a szomszédasszonyom átjött egy tányér friss fánkkal. Azt mondta, gondoltam rád, és rád fér egy kis édesség. Hát majdnem elsírtam magam. Robi a következő üzenetet küldte nekünk. A feleségem egyszer egy centlit tett a munkáskabátom zsebébe, csak annyi volt rajta, hogy szeretlek, te morgós medve, azóta is őrzöm. Krisztina a következő üzenetet küldte. Egy idegen néni egyszer megdicsérte a mosolyomat a boltba. Lehet, hogy neki semmiség volt, de nekem akkor nagyon jól esett. János a következő üzenetet küldte. A kisunokám rajzolt nekem egy képet, és ráírta, hogy a világ legjobb papája. Azóta is ott van a hűtőn, pedig már 3 éve készült. Egy hallgatónk Oromról a következő üzenetet küldte. Amikor beteg voltam, a barátnőm bevásárolt nekem, nem is kértem rá. Egyszer csak megjelent az ajtóban 2 szatyorral. Ezt sosem felejtem el. Zsolti a következő üzenetet küldte. Egyszer valaki kifizette előttem a kávémat, azóta én is megtettem már másnak, hát ha neki is jobb napja lett tőle. Milyen jó hallani ezeket a történeteket, sokszor tényleg nem az számít, mennyit költünk valakire, hanem hogy észrevesszük, amikor szüksége van egy kis figyelemre. Lehet, hogy éppen ma mi is megszépíthetjük valakinek a napját egy mosollyal, egy telefonhívással, vagy csak azzal, hogy megkérdezzük, hogy vagy. Maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Ausztoterm sztirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37. Telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: 4 óra van.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Andrea vagyok, és már is kezdődik a Tisza hangja délutáni magazinja. Remélem jól tellik ez a csütörtök, ha pedig a nap egy kicsit sűrűre sikerült most itt az alkalom, hogy néhány percre megálljunk és egy kicsit feltöltődjünk. Ma reggel az apró figyelmességekről beszélgettünk. A nap pozitív gondolata így szólt. Egy apró figyelmesség neked talán csak egy pillanat, valaki másnak viszont az egész napját szebbé teheti. A hallgatóinktól pedig azt kérdeztük, mi volt az a kedves apró figyelmesség, amellyel valaki egyszer igazán megszépítette a napjukat. És milyen érdekes, hogy sokszor nem a nagy ajándékokra emlékszünk a legszívesebben, hanem arra, amikor valaki észrevette, hogy fáradtak vagyunk, főzött nekünk egy kávét, megkérdezte, hogy vagyunk, vagy egyszerűen csak időt szánt ránk. Egy ilyen pillanat nem kerül semmibe, mégis sokáig velünk maradhat. Úgyhogy ha ma még nem tették meg, küldjenek egy kedves üzenetet valakinek, lehet, hogy éppen arra néhány szóra van szüksége. A konyhai kalandokban ma egy igazi meglepő fogás készült. Sejmes, fokhagymás, spenótleves, pandacsavarral. Tudom, a spenót hallatán vannak, akik már is gyanakodva néznek a tányérra, pedig egy jól elkészített spenótleves igazán finom tud lenni. A fokhagyma kellemes ízt ad neki, a krémes állagtól lágy lesz, mi pedig pirított sajtos kenyérkockákkal tettük különlegessé, és valljuk be, ha valaminek ropogó sajt van a tetején, annak már eleve jobb esélyei vannak a családi ebédlőasztalnál. Ha pedig valaki még mindig azt mondja, hogy ő bizony nem szereti a spenótot, annak csak annyit üzenünk, előbb kóstolja meg, aztán tárgyalunk. A zenetörténeti morzsákban ma az Unisex együttest idéztük fel, visszarepültünk egy kicsit a 90-es évek popzenei világába, amikor a kedvenc dalainkat még kazettára vettük a rádióból. Emlékeznek, ott ültünk a Magnó mellett, újjunk a felvétel gombján, és vártuk, hogy végre elkezdődjön a szám. Aztán, ha a műsorvezető az utolsó pillanatban még megszólalt, kezdhettük előről az egészet. Az Unisex dalai sokaknak egy régi bulit, egy nyarat, vagy akár egy fiatalkori szerelmet is eszükbe juttatnak, mert a zene ilyen néha elég néhány hang, és már is ott vagyunk, egy régi emlék közepén. A Panda Kuckóban ma az ékszerteknősökkel ismerkedtünk. Ezek a kis páncélosok első pillantásra talán nyugodt, egyszerű, tartható kedvenceknek tűnnek, pedig megfelelő méretű akvaterráriumra, tiszta vízre, száraz napozó helyre, és a fajtájuknak megfelelő világításra is szükségük van. És azt is fontos tudni, hogy egy ékszerteknős hosszú évekre szóló felelősség. Ha valaki már nem tud gondoskodni róla, semmiképpen se engedje szabadon a természetbe. Egyes ékszerteknősök veszélyeztethetik az őshonos állatvilágot. A Szépség és az Egészség percekben ma egy ismerős reggeli kellemetlenségről beszéltünk. Mihez kezdjünk, ha elaludtuk a nyakunkat? Bizony van az a pillanat, amikor az ember felébred, oldalra szeretne nézni, de a nyaka úgy dönt, hogy ő ma inkább egyenesen előre figyel. Ilyenkor ne próbáljunk hirtelen mozdulatokkal vagy erőteljes ropogtatásokkal

0: Ruhatár néha elég egy színes sál, egy táska, vagy egy jól megválasztott pulóver, és már is más hangulatot kap az öltözékünk. Én azt mondom, az őszi színekben az a legjobb, hogy egyszerre tudnak elegánsak és otthonosak lenni, bár amikor reggel még kabátban indulunk, délután pedig már a kezünkben cipeljük, akkor nem is a szín a legnagyobb kérdés, hanem hogy hová tegyük azt a kabátot. És végül a biztosítási percekben az őszi viharok okozta károkról volt szó, az erős szél, a jégeső vagy egy leszakadó ág komoly kellemetlenséget okozhat a házunknál vagy az autónknál. Érdemes időben átnézni a biztosítási szerződésünket, hogy tudjuk, milyen károkra terjed ki a fedezet, és a káresemény esetén milyen teendőink vannak. És ezzel lassan a mai délutáni magazin végére is érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a csütörtökön. Ha egyetlen gondolatot magukkal visznek a mai műsorból, az legyen az, hogy egy kis figyelmesség néha sokkal többet jelent, mint gondolnánk. Egy mosoly, egy jó szó, egy telefonhívás, lehet, hogy éppen ettől lesz valakinek szebb a napja. Én Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották itt a Panda Rádióban, de még ne kapcsoljanak el, mert most vérre tesszük a napi gondokat, és átadjuk a helyet a nevetésnek. Következik a Kabaré. Kellemes délutánt, jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Bip, bip.
2: Varga Mihály bejelentette, hogy a 2015-ös költségvetés...
3: Traumatológia, tessék, infarktus, jó, egy tájszámot szeretnék kérni. Annélkül sajnos nem tudok segíteni. Jó, kérem, ne kiabáljon, jó, én is ember vagyok. Egy pillanat, hívnak a másikon, traumatológia, tessék. Szia, na mi van? Voltatok is jó, vagy ne jó van?
1: Mi?
3: Na azt mondja, 6-os számú beteg műteni.
4: Na, tegnap már megműtötte.
3: Tényleg, most látom, hogy tegnap se kellett volna. Ehhez képest túlélte, gratulálok. Kicsit összecseréltük a beteglapokat megint.
4: Na, hozzá vagyok szokva. Emlékszem, még meg se születtem már, és 82 éves voltam.
3: Régi szép idők, akkor maga a Tóth Zoli bácsi, ugye?
4: Ha, úgy tudom. Bár ezek után nem csodálkoznék, ha a feleségem volnék.
5: Elnézést, a kezelést itt kell fizetni?
3: Igen, készpénz vagy kártya.
5: Készpénz.
3: 24.500 forintot kérek szépen, Supershop kártya.
5: Nincsen.
3: Matricát gyűjti.
5: Gyereknek jó lesz.
3: Van ebola figurás, meg a magyar egészségügyi miniszterek sorozat.
5: Akkor inkább az ebolásat kérem.
3: Tessék parancsolni. Betegbiztosítás, sorsjegy.
5: Nem, köszönöm.
3: Embólia akciónk is van.
5: Embólia akció.
3: Ha ez év december 31-ig embóliája lesz, egy éves internet előfizetés. Doktor úr, ráér 5 percre?
5: Igen, miért?
3: Egy kereskedelmi tévé szeretne önnel riportot készíteni.
6: Üdvözlöm, Ványi Gábor riporter vagyok, és az M5-ösön történt baleset egyik sérültjéről szeretném kérdezni.
5: Ja, hozzánk biztos nem hoztál.
6: Nem baj az, csak a következő szöveget kéne elmondani, hogy... A beteg kritikus állapotban van, létfontosságú szervek sérültek meg, de a család kérésére többet nem mondhatok. Ezt kéne elmondani.
3: Elnézést! Engem nagyon nagy lelki trauma ért, mert 2014-ben szerdán műtöttek. Alveoláris hemorrágiával, de most meg poliarteritis nodózán van.
5: Tajkártyát kérek.
3: Tajkártya az a zöld gomb, pinkód zöld gomb?
5: Nem, az más.
3: Jó CT-röntgengép, nem érdekli? Hetet zenél. Mulatos CT, az se érdekli?
5: Kérem, ne tartson fel.
3: Jó van ma, jaj, halljak meg, jó van ma. Antalka, bióka, antibiotikum, gyertek. Infúzió, gyere ma! Akkor tehát műteni?
4: De előbb mondtam, hogy engem nem kell műteni, na.
3: Tulajdonképpen mivel hozták be?
4: Mentőautóval.

0: értem, hogy milyen betegséggel?
1: Azt nem mondták, csak értem jöttek, mint annak idején a ávó. Azt mondták, hogy meg kell operálni.
0: És ön erre mit mondott neki?
1: Most, hogy a Kőszegi Béla bácsi egyel emelte följebb lakik a rohadt életben, de ugathattam én ezeknek.
0: És mindez mikor történt?
1: Még azelőtt, hogy a Béla bácsi meghalt.
0: És a Béla bácsi miben halt meg?
1: Gondolom abban, amivel engem ide behoztak.
2: Gyerekek, meghozták az új orosz EKG készüléket.
3: Tegyétek oda a lépcsőhöz.
2: Jó, de nem fér be a kapum.
3: Doktor úr, sikerült bekapcsolnom a kis fekete-fehér tévét a néni mellett. Megy a telesport, úszás van, de még senki sincs a medencében, gondolom azért sípol folyamatosan.
0: Ez az EKG maga marha.
3: Ja, akkor már vége a telesportnak.
0: Vége, de nem a telesportnak.
3: Doktor úr, szerintem a Lénárd bácsinak rosszul van berakva a pacemakere.
0: Honnan veszi?
3: Ahogy belép hozzá a gyakornoklány, magától bekapcsol a tévé.
4: Na, szépen len van a gipsz, teljesen épp a keze, rendben van.
0: Akkor most már fogok tudni zongorázni?
4: Ó, hogyne.
0: Jó, mert eddig sose tudtam.
4: Na kérem, akkor vizitre kérek szépen mindenkit. Dórika, tegye le a keresztrejtvényt. Múltkor is, mire kijött a poén, meghalt a beteg. Na, nézzük, itt minden rendben van. Hogy érzi magát? Örömmel hallom. Holnap után hazamehet. Nézzük tovább, ha jól tudom, ő az, aki műtét közben libatollat találtunk a hasában, ugye?
2: Igen, elfelejtettük levenni róla a paplant.
4: Hónapok óta benn van nálunk, úgyhogy még mindig nem épült fel.
2: Pszichés alapon.
4: Nem értem.
2: Házi Jánosnak hívják, és a múltkor állítólag azt álmodta, hogy körbetartozás miatt visszabontották.
4: Bandi bácsi, ön sosem fekszik az ágyban. Tegnap át, most Google.
2: Igen, mert lenyelte a lázmérőt, azt most olyan a mozgása, mint a higanya. Melege van, feláll a fázik legjobb.
4: Na nézzük tovább. Bővérke, 8-as K-hoz menjen oda. Bekesz izomsérv. Végső stádium. Na, gyerünk tovább. 9-es, azt mondja, igen, azonnali beavatkozásra van szükség. Balkart amputálni kell. Mondom bal. Mondom kar.
5: Doktor úr, a vakbélműtkétkor felvarták az arcomat is.
4: Igen. Most egyet fizet, kettőt kap akciót.
3: Aranka, így jó, a pakdoktor merre van?
2: 10-es műtőben.
3: Nem tudna kijönni?
2: Nem, mert őt műtik. De miért pont a papdoktor kell?
3: Hát, mert valaki mondta, hogy a 6-osban a bácsihoz hívhatjuk a papot.
2: Mégiscsak meg kell operálni.
1: Frast, megyek haza!
2: Tegnap magába felejtettük az ollót.
1: Még jó, hogy nem szurkált össze belülről.
2: Nem, hát, mert tálba van a csipeszekkel együtt.
1: Jó, hogy nem az egész felszerelésüket nem pakolták belé.
2: Vitagadás, eltűnt néhány dolog, ezért kéne magába nézni.
1: Én mindenre nyitott vagyok ma. De ugye ennél a műtétnél nem követik el ugyanazokat a hibákat.
2: Nem, most teljesen új hibákat fogunk elkövetni.
1: És ki fog operálni?
2: Én!
1: Mióta orvos maga egyáltalán?
2: Kb. 5 napja.
1: Jaj, szóval kezdő?
2: Nem, csak összekeveredtek a kartonok.
1: Akkor maga nem is orvos?
2: Nem, én az új egészségügyi államtitkár vagyok. Bip, bip, bip, bip,
3: bip, bip.
2: Gyerekek, igaz, hogy a miniszterelnök ide látogat?
3: Igen.
2: Bip.
6: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024-817-046. Dežurstvo 063-518-272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
7: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
8: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024-817-046, 063-518-272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
9: Ez volt a reklám.

Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
3: Es wurde reklam.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzöttek között 28 férfi és 18 nő van, átlag életkoruk 66,6 év, egy héttel korábban még 43. szeptember elején pedig 37 esetet tartottak nyilván, vagyis az esetszám tovább emelkedik. Augusztus végén még mindössze 18 fertőzöttről számoltak be. A nyugatnílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. A fertőzést elsősorban a közönséges házi szúnyog terjeszti. Szerbiában eddig több mint 900 ezer okosmérőt szereltek fel, 2026 végére pedig várhatóan számuk eléri az 1 milliót. A fogyasztók óránként követhetik majd villamosenergia fogyasztásukat, a szerbiai villamosenergia elosztó pedig az év végéig egy új fogyasztás követő portál elindítását is tervezi, mondta a szerbiai RTV-nek Sasa Marcseta, a szerbiai villamosenergia elosztó munkatársa. Az Európai Unió tervei szerint az évtized végére az okosmérők az árampiaci fogyasztók 92%-át lefedik majd. Szerbia célja, hogy az okosmérők aránya elérje a 80%-ot. A villamosenergia fogyasztás távleolvasása az energiarendszer digitalizációjával együttjáró szükségszerűség, a polgároknak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy tudatosabban irányítsák háztartásuk áramfogyasztását. Ez a Copaonicon zajló energetikai tanácskozás egyik témája is. A börtönlakók is megkapták a támogatást, tegnap azok a felnőtt szerbiai állampolgárok is megkapták a 6000 dináros támogatást, akik büntetésüket tölték le az ország valamely börtönében, hozta nyilvánosságra a szerb sajtó. A büntetés végrehajtási igazgatóság értesítése szerint ugyanis az állami nyilvántartások alapján hivatalos úton automatikusan utalta az állam az egyszeri támogatást a büntető intézetek lakóinak is. Ők a 6000 dinárt azon pénzletétek formájában kapták meg, amelyeket a nevükön vezetnek, és amelyekhez csak személyesen férhetnek hozzá. Részletezték az intézet közleményében. Ugyanitt emlékeztettek, hogy a fogvatartottak a koronavírus járvány idején 2021-ben és 2022-ben is megkapták az akkor érvényesített állami támogatásokat. Stevicesz Mederevác, az elektronikus média szabályozó testület újonnan megválasztott tanácselnöke, a szerbiai RTV-nek kijelentette, hogy a választások minden résztvevőjének lehetőséget kell biztosítani vélemények kifejtésére. A médiának a kampány során egyenlően, kiegyensúlyozottan és objektíven kell közvetítenie a jelöltek álláspontját előnyben részesítés és támadás nélkül. Smederevac közölte, hogy a REM a kampány idején napi 24 órában figyeli a műsorszolgáltatókat, és egyetlen rádiós vagy televíziós médiaszolgáltató sem mentesül az ellenőrzés alól. A REM tanácsa több sikertelen próbálkozás után egyhangulag választotta meg Smederevácot elnökévé. A csaknem 2 éves szünet után a szabályozó egyik első feladata a média választási kampány alatti ellenőrzése lesz, különös tekintettel a választási szabályok betartására és a választási résztvevők médiabeli megjelenésére. Smederevác szerint a REM munkájához párbeszédre, toleranciára és kitartó megoldás keresésre van szükség.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérültet.

0: vigyázzunk egymásra az utakon.
1: Időjárás.
0: A mai napon a derűs hideg reggel után napközben felmelegszik a levegő és kisüt a nap, délután beborul az égbolt, este felé pedig elered az eső. Gyenge, északnyugati szél fúj, ami este felé északnyugatira fordul. A reggeli hőmérséklet 4 és 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 124, Zentánál 200 cm magas. A mai napon kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszullét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos hajnalban reggel, a hidegebb tájakon pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Szeptember 24-en csütörtök van, Horgoson már a születi napokra készülnek, Palicson üzleti konferencia kezdődik, Vajdaságban pedig nemzetközi labdarúgó torna várja a szurkolókat. Nézzük a részleteket. Horgos, holnap kezdődnek a születi napok, szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg a 36. horgosi születi napokat. A háromnapos rendezvénysorozat pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik. A hétvégén ismét a születi hagyományoké és a közösségi programoké lesz a főszerep. Negyedik alkalommal rendezik meg Vajdaság magyar nyelvű üzleti konferenciáját a palicsi Víganóban. Vajdaság ma két városában is várják a véradókat, Nagy Kikindán reggel 8:30-tól délután 1 óráig, Szomborban pedig 9-től 1 óráig lehet vért adni a vörös

Bukarest épületében minden egészséges, véradásra alkalmas, önkéntes segítségére számítanak. Szabadkán a csatornaépítés miatt továbbra is módosított útvonalon közlekedik a 3-as és a 13-as autóbuszjárat. A korábbi tájékoztatás szerint a változás szeptember 26-áig érvényes. Aki Magyarország felé indul, indulás előtt ellenőrizne a határátkelők aktuális várakozási idejét. Ausztráliában egy egészségügyi internetes felületet érintő biztonsági incidens miatt indult vizsgálat az eset, ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az új technológiák alkalmazásakor a személyes adatok védelme kiemelten fontos. Ma kezdődik a 32. Sztevan Vilatić Csele emléktorna. Szerbia, Magyarország, Románia és Bulgária 19 éven aluli válogatottja vesz részt a viadalon. Szabadkán Szerbia Bulgáriával, a Topolyai TSC Akadémián pedig Magyarország Romániával találkozik. Pénteken délután 16:30 a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban a Magyar Országház történeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, csókán pedig délután 17:00 nyílik meg a Korponai Zsolt kiállítása a Művelődési Ház előcsarnokában. A nap jó híre, ma a Véradóké a főszerep, Nagykikindán és Zomborban is lehetőség nyílik arra, hogy néhány percnyi odafigyeléssel másoknak segítsünk. Egyetlen véradás akár több beteg kezeléséhez is hozzájárulhat. És végül egy kis panda mosoly. Főnök, holnap hamarabb hazamehetek? Miért? Mert péntek lesz. És az indok? Hát szeretnék időben elkezdeni örülni a hétvégének. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Szép csütörtököt, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Reklám. Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
2: Ez volt a

mi volt az a kedves apró figyelmesség, amellyel valaki egyszer igazán megszépítette a napjukat. Néha nem is kell nagy ajándék ahhoz, hogy valakinek szebbé tegyük a napját, elég egy jókor érkező üzenet, egy kedves szó, vagy egy egészen apró gesztus. Nézzünk néhány történetet. Marika a következő üzenetet küldte. Egyszer nagyon rossz napom volt, és a szomszédasszonyom átjött egy tányér friss fánkkal. Azt mondta, gondoltam rád is, rád fér egy kis édesség. Hát majdnem elsírtam magam. Robi a következő üzenetet küldte nekünk. A feleségem egyszer egy centlit tett a munkáskabátom zsebébe, csak annyi volt rajta, hogy szeretlek, te morgós medve. Azóta is őrzöm. Krisztina a következő üzenetet küldte. Egy idegen néni egyszer megdicsérte a mosolyomat a boltba. Lehet, hogy neki semmiség volt, de nekem akkor nagyon jól esett. János a következő üzenetet küldte, a kisunokám rajzolt nekem egy képet, és ráírta, hogy a világ legjobb papája, azóta is ott van a hűtőn, pedig már 3 éve készült. Egy hallgatónk oromról a következő üzenetet küldte, amikor beteg voltam, a barátnőm bevásárolt nekem, nem is kértem rá, egyszer csak megjelent az ajtóba 2 szatyorral, ezt sosem felejtem el. Zsolti a következő üzenetet küldte, egyszer valaki kifizette előttem a kávémat, azóta én is megtettem már másnak, hát ha neki is jobb napja lett tőle. Milyen jó hallani ezeket a történeteket, sokszor tényleg nem az számít, mennyit költünk valakire, hanem hogy észrevesszük, amikor szüksége van egy kis figyelemre. Lehet, hogy éppen ma mi is megszépíthetjük valakinek a napját egy mosollyal, egy telefonhívással, vagy csak azzal, hogy megkérdezzük, hogy vagy. Maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Yes, Andrew.

Egyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok, tiszta erőből, ahogy csak tudok, amíg csak fel nem bukok. Lélegezz, mondják a doktorok, de én nem.

my ass.

Csodálatos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfontosabb.